Eggulu lisanyuke n'ensi ejaguze, ennyanja ewuume na byonna ebigijjuddemu, n'ettale lisagambise na byonna ebirimu. Olwo emitima gy'ekibira gyonna girisanyukira mu maaso g'Omukama, kubanga atuuse. Kubanga Omukama azze okutuga ensi, alifuga enkulungo y'ensi mu butuufu, n'abantu mu bwesige bwe.